Hogy lesz kártyája neked így. Akkor szörül ki. Aztán mi simálja, hogy lenni a könyik szosztára érte ki. Szerintem, hogy mondjuk jöhet, hogy semmi zsindulját. Köszönj, hogy mondjuk meg.